A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felején.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, razziába kezd a NAV, perzselő forróság vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Már hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

szíved is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 7-e van, szombat, reggel 6 óra.
2: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécs.
1: Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között. Kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze. Megalkották az új lakásrendeletet. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Baranyában a maximum hőmérséklet ma és a következő napokban 36-38 fok lesz. Orosz Beatrix tiszti főorvost hallják.
3: Olyan magas lesz középhőmérséklet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről.
1: Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között. A közlekedésért rajongó helyi lokálpatrióták a közlekedési és beruházási miniszterhez eljuttatott kérelmükben azt szeretnék, ha minden munkanapon indulna busz Komló és Budapest között. Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök közvetítésével Vitézi Dávid miniszterhez eljuttatott levélben a komlói autóbuszos tömegközlekedés elnevezésű szervezet tagjai azt kérik, minden munkanap közlekedjen tehát busz Komló és Budapest között. Hétfőtől péntekig hajnali 5 óra 34 perckor indulna az egykori Baranyai Bányászvárosból a busz, és fővárosba 9 óra 10 perckor érkezne meg. A levélírók egyelőre a szakminiszter válaszát várják. Az elmúlt 15 évben számtalan graffiti került fel az Orfűi közelben lévő főút mellett álló sziklára, ahol eddig leginkább születésnapi köszöntések vagy egyszerű üzenetek voltak láthatók. A hét elején valaki viszont a Fishingon Orfű Fesztivál miatt ingált fel egy minőségi rajzot, amelyre spanyolul írta fel, hogy Pescaen Orfű. Erre aztán rákerült egy gyengébb alkotás, az Orfű or Die felirat. Az interneten csak tundi kőként szereplő szikláról nem sok információt talált a Pécs Aktuál. Azt tudjuk, hogy az első graffiti 2012-ben jelentek meg a kövön. A héten két rajz a Fishingon Orfűhöz kapcsolódott a fesztivál teltházzal. Ma zárul le, fellép ma a Carson Coma, Bujdosók vártat és a Csókolom. Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 1-től 2 óránként ismét járnak a vonatok a Pécsi Intercity járatokhoz kapcsolódó menetrenddel. A közösségi közlekedést szívükön viselő helyi lokálpatrióták ugyanakkor nem annyira örülnek ennek a fejleménynek. A helyiek szerint a döntés örömteli lenne, ha nem jelentene visszalépést a szolgáltatás színvonalában. Ugyanis a korábban megszüntetett vasúti vonal helyett közlekedő két korszerű klímás autóbusz helyett újra BZ motorvonatok közlekednek majd. Jelen formájában elhamaszkodottnak ítélik ezért a személyszállítás visszaállítását, írták közösségi oldalokon. Megfelelő járművel más lenne a helyzet. Már hivatalos, távozott a közéletből Őri László, lemondott a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról is. Őri László a Fidesz-KDNP színeiben. Az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén. A távol maradó Őri László a nyilatkozatban nem indokolta meg a döntést. Folytatódik a munka a Nemzeti Kaszinó területén. A Zsolnai Fényfesztivál megrendezése után toronydarut telepítenek a felújítás alatt álló színházi tér Nemzeti Kaszinó területére. A város egyik legfontosabb eseménye a Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között zajlik majd. Éppen ezért úgy döntött a kivitelező, hogy a kaszinó épületét a fesztivál után újítják tovább. Kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze Szigetváron a Dencsházai út és a József Attila utca találkozásánál lévő körforgalomnál pénteken. A műszaki mentést a helyi hivatásos tűzoltók végezték el. A helyszíni beszámolók szerint a balesethez mentőt is kellett hívni. Az érintett utcakaszon csak félpályán haladt a forgalom egy pár órán át. Megalkották az új lakásrendeletet, Pécset hosszú időn keresztül nem mert hozzányúlni egyetlen városvezetés sem az önkormányzati bérlakások szabályozásához. Így ideje volt a rendeletet a valósághoz és a pécsiek igényeihez igazítani, mondta Péter Fiatilla polgármester, aki szerint ez lehetőséget teremt arra, hogy a lakásvagyont tudatosabban kezeljék a jövőben. Visszakapta az ellopott szivattyúját a baranyai gazda. Csányoszró külterületén található Dinnyeföldről loptak el a napokban egy öntözéshez használt 70 ezer forint értékű szivattyút. A sellyei rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A 28 éves helyi férfit elfogták, előállították, kihallgatták és visszaadták a szivattyút a tulajnak. A Baranya megyei székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályokban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat. 2027. július 1-ig így döntött legutóbbi ülésén a Pécsi Helyhatóság közgyűlése. A tiszteletdíj tehát marad az, ami volt. A pécsi közgyűlés további közel 39 millió forintos pótfedezetet biztosít a Lánc utcai rendelőintézet legsürgősebb tetőfelújítási munkálatainak elvégzésére. Megkezdődhet az intézmény északi szárnyának felújítása, ahol a beázások már a mindennapi betegellátást veszélyeztetik. Az épület egyébként 1983-ban épült. Ebben az időszakban a Biokom a város több pontján végez aszfaltozási munkákat Pécsett. Kézi és gépi erővel egyaránt, ez derült ki a társaság sajtóközleményéből. A közlekedés biztonság növelése érdekében emellett újra festik a lekopott, nehezen látható útburkolati jeleket is a város különböző szakaszain. A cél, hogy ezeket jól láthassuk. Tűzsonglőrökkel találkozhatunk majd a Zsolnai Fényfesztiválon. Jön a parázsfészek július 2-ától, csütörtöktől vasárnapig minden nap élvezhetjük a tűzsonglőrök látványos előadásait Pécsett. Vízhiány miatt kellett bevetni a lajtos kocsit Pécsett. Pénteken két helyszínen is csőtörés nehezítette meg a mindennapokat. Az egyik érintett körzetben átmenetileg lajtos kocsikból kellett biztosítani az ivóvizet. Az egyik csőtörés az alagútnál történt, ahol a szakemberek már megkezdték a javítási munkálatokat. Súlyosabb volt a nagyárpádi eset. 28. alkalommal rendezik meg a Kovács Árpád országos fuvolás tábort Bolyban. Idén csak nem 70 gyereket várnak. Az egyéni foglalkozásokon túlmenően foglalkoznak duó, trió, kvartett összeállításokkal. A nagy fuvola együtteseknek pedig a tábor összes résztvevője tagja lesz majd július 20-a és 26-a között. Ünnepel ma Szigetvár, a szigeti győzedelem napja, az 1556-os dicsőséges szigetvári diadalra emlékező hagyományőrző rendezvény, amelyet a szigetvári Zrínyi várban szerveznek meg. A megemlékezések legfőbb célja a vár akkori kapitánya, Horváth Márk és a hősvédők előtti tisztelgés. A programban szerepelnek fegyverbemutatók is ma. Híreink végén néhány szóban a várható időjárásról. Folytatódik a hőség, a kánikula, mától már harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, napos lesz az idő, kevés gomoly felhővel csapadék sem várható, ráadásul a szél sem enyhíti majd a hőérzetünket. A legmelegebb órákban 34-39 fok lesz idehaza, Baranyában 36-38 fokot mutatnak majd a hőmérők, délután jelentős lehűlés, este sem várható 27 fok lesz.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, megkezdjük még hozzá a szombat reggelt. A legjobb zenékkel közösen szól az ébredés és a napindítás mellé majd például Néo és a Sexy Love. Na meg Britney slágere, a Stronger. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást. Egészen délig együtt töltjük a mai napot.
2: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 27-e van szombat, a névnaposok, a Lászlók, Isten értesse őket, a születésnaposok között pedig Raúlt tudom felköszönteni. Ő egykori spanyol válogatott labdarúgó volt, és Nicole Rosberget, aki pedig a Forma 1-ben szelte a kanyarokat, őket is Isten értesse. Ezen a napon van egyébként a cukorbetegek világnapja és a magyarországi lengyelek napja is. Jelentkezek hamarosan majd a nap témáival, például Janet Jacksonról is ejtek majd néhány szót, elárulom, hogy mivel kapcsolatban majd nem sokára, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Curtis és Charlie közösen, maradunk végig, na meg Néjó, ugyanis most a Sexy Love-val megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai nap témáit, és a Janet Jacksonról is szó lesz. Rögtön az első órában, 7 óra után beszélgetünk róla, ugyanis most úgy néz ki, hogy visszatér a színpadra egy koncert erejéig az Egyesült Királyságban. Jönnek majd a részletek, tehát mindez 7 óra után. Aztán 8 órakor pedig Morgan Freeman jön, aki most bizony teljesen más vizekre evezik a filmipartól. A zenében lesz egy project manager, ahol nagyon fontos dolgot tűzött ki, a blues-t próbálja meg egy kicsit újra visszahozni a köztudatba, úgyhogy erről is lesz szó, és végül 9 óra után pedig a Forma 1 lesz a sportrovatban, ugyanis Mercedes dominanciával kezdődött meg az osztrák nagydíj szabad edzése, és hát, hogy a mai időmérőn van-e esélye Kimi Antonellinek és George Russellnek, egy kicsit ezt fogjuk körbejárni. No, meg természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, most egy rövid szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk Fedele Grand és Ida Kor közösével a Let Me Think About It szól majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Stefanen.
1: Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között, kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze. Megalkották az új lakásrendeletet. Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között, a közlekedésért rajongó helyi lokálpatrióták a közlekedési és beruházási miniszterhez eljuttatott kérelmükben azt szeretnék, ha minden munkanapon indulna busz Komló és Budapest között. Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök közvetítésével Vitézi Dávid miniszterhez eljuttatott levélben a komlói autóbuszos tömegközlekedés elnevezésű szervezet tagjai azt kérik, minden munkanap közlekedjen tehát busz Komló és Budapest között. Hétfőtől péntekig hajnali 5 óra 34 perckor indulna az egykori Baranyai Bányászvárosból a busz, és fővárosba 9 óra 10 perckor érkezne meg. A levélírók egyelőre a szakminiszter válaszát várják. Megalkották az új lakásrendeletet, Pécset hosszú időn keresztül nem mert hozzányúlni egyetlen városvezetés sem az önkormányzati bérlakások szabályozásához. Így ideje volt a rendeletet a valósághoz és a pécsiek igényeihez igazítani, mondta Péter Fiatilla polgármester, aki szerint ez lehetőséget teremt arra, hogy a lakásvagyont tudatosabban kezeljék a jövőben. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dómkőtára lesz majd. Kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze Szigetváron a Dencsházai út és a József Attila utca találkozásánál lévő körforgalomnál pénteken. A műszaki mentést a helyi hivatásos tűzoltók végezték el. A helyszíni beszámolók szerint a balesethez mentőt is kellett hívni. Az érintett útszakaszon csak félpályán haladt a forgalom egy pár órán át. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A környező utcákban pedig fontos, hogy figyeljük a táblákat, mert hogy megváltozott a forgalmi rend. Jó utat a Best FM-mel! Folytatódik a hőség, a kánikula, mától már harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Napos lesz az idő, kevés gomoly felhővel csapadék sem várható. Ráadásul a szél sem enyhíti majd a hőérzetünket. A legmelegebb órákban 34-39 fok lesz idehaza. Baranyában 36-38 fokot mutatnak majd a hőmérők. Délután jelentős lehűlés, este sem várható, 27 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék, az Everlast ébresztett minket, ez volt a What is Like, és egy picit beszéljünk a mai nap időjárásáról. Hát tombol a kánikula, és ez a hétvégén se lesz másképpen, ugyanis a mai napon 37 fokos csúcshőmérséklet várható, Budapesten egyébként 36 lesz, Pécsen 35, Dunaújvárosban 36, Szolnokon pedig 37 lesz majd a teteje. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítás mellé most egy nem passzoló dal jön, ugyanis Sarah Connor jön, aki visszaivítál minket az ágyba. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most itt a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah, brand new diva.

0: Napos lesz az idő, kevés gomoly felhővel csapadék sem várható. Ráadásul a szél sem enyhíti majd a hőérzetünket. A legmelegebb órákban 34-39 fok lesz idehaza. Baranyában 36-38 fokot mutatnak majd a hőmérők. Délután jelentős lehűlés, este sem várható 27 fok lesz.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most már egyértelműen kimerem jelenteni, hogy 2026 a meglepetések éve, ugyanis Janet Jackson visszatér egyetlen egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A kezdés Shakirájé. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Június 27-e szombat van.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Eve és a Gangsta Lovin', na meg most a Sugababes, ez a Hole in a Head, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Gangsta Lovin és Eve. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Csak egy rövid szünet következik, aztán visszarepülünk a 90-es évekbe a Backstreet Boys csapatának köszönhetően. Itt lesz a Larger Than Life, majd a hírek után.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, felújítják a Lánc utcai rendelő tetejét, újra festik Pécsett az útbútkorlati jeleket. Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 1-től 2 óránként ismét járnak a vonatok a Pécsi Intercity járatokhoz kapcsolódó menetrenddel. A közösségi közlekedést szívükön viselő helyi lokálpatrióták ugyanakkor nem annyira örülnek ennek a fejleménynek. A helyiek szerint a döntés örömteli lenne, ha nem jelentene visszalépést a szolgáltatás színvonalában, ugyanis a korábban megszüntetett vasúti vonal helyett közlekedő 2 korszerű klímás autóbusz helyett újra BZ motorvonatok közlekednek majd. Jelen formájában elhamaszkodottnak ítélik ezért a személyszállítás visszaállítását, írták közösségi oldalokon, megfelelő járművel más lenne a helyzet. A pécsi közgyűlés további közel 39 millió forintos pótfedezetet biztosít a Lánc utcai rendelőintézet legsürgősebb tetőfelújítási munkálatainak elvégzésére. Megkezdődhet az intézmény északi szárnyának felújítása, ahol a beázások már a mindennapi betegellátást veszélyeztetik. Az épület egyébként 1983-ban épült. Ebben az időszakban a Biocom a város több pontján végez aszfaltozási munkákat Pécsett, kézi és gépi erővel egyaránt, ez derült ki a társaság sajtóközleményéből. A közlekedés biztonság növelése érdekében emellett újra festik a lekopott, nehezen látható útburkolati jeleket is a város különböző szakaszain. A cél, hogy ezeket jól láthassuk. Ófalu község önkormányzata közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs egy csőtörés az ingatlanján.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os úton Hérnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, mától már 3. fokú hőségriasztás lépett életbe. Napos lesz az idő, kevés gomoly felhővel csapadék sem várható. Ráadásul a szél sem enyhíti majd a hőérzetünket. A legmelegebb órákban 34-39 fok lesz idehaza. Baranyában 36-38 fokot mutatnak majd a hőmérők. Délután jelentős lehűlés, este sem várható 27 fok lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Pest FM a legjobb zenék, Amy Winehouse ébresztett minket, szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon június 27-e van szombat, a névnaposok a Lászlók, a születésnaposok között Raúlt, egykori spanyol válogatott labdarúgót, és Nico Rosberget, aki pedig a Forma 1-be szelte a kanyarokat, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyarországi lengyelek napja, és a cukorbetegek világnapja is. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után jön az a Morgan Freeman, akit imádunk, amikor valamilyen filmben szerepel. Most viszont másban mutatja meg, hogy van-e tehetsége, zenei project manager lesz, de hogy miért teszi mindezt, és mi a célja vele, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után a Forma 1 világába megyünk el, ahol most az osztrák nagydíjt rendezik meg a hétvégén, és a mai napon lesz időmérő, és hát tudjuk, hogy a szabad edzéseken a Mercedes dominált, úgyhogy válaszkopunk ma arra, hogy Antonelli és Russell lesz-e az első rajtkockában. No, meg jönnek a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, most a Destiny's Child-dal megyünk tovább, ez a Say My Name most itt a Besten.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Távozott a közéletből Őri László. Közel 40 fokos hőmérsékletre készülhetünk. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Baranyában a maximum hőmérséklet ma és a következő napokban 36-38 fok lesz. Orosz Beatrix tiszti főorvost hallják.
2: Olyan magas lesz középhőmérséklet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullama lehet, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót, ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről.
1: Már hivatalos, távozott a közéletből Őri László, lemondott a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról is. Őri László a Fidesz-KDNP színeiben. Az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén. A távol maradó Őri László a nyilatkozatban nem indokolta meg a döntést. Folytatódik a munka a Nemzeti Kaszinó területén. A Zsolnai Fényfesztivál megrendezése után toronydarut telepítenek a felújítás alatt álló színházi tér Nemzeti Kaszinó területére. A város egyik legfontosabb eseménye a Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között zajlik majd. Éppen ezért úgy döntött a kivitelező, hogy a kaszinó épületét a fesztivál után újítják tovább. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Báb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítás Pécsett. A tárla címe Dallam és Bábú együttemre. A társulat idén ünnepli 65. születésnapját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca is szakadt.

0: 0-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 27-e van szombat, és ebben az órában Morgan Freeman kerül célkeresztbe, ugyanis most zenei projektbe vágta a fejét, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az indulás Lenny Kravitz.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Best FM a legjobb zenék. Morgan Freeman érkezik, róla tudjuk, hogy zseniális színész, de hogy project managerként hogy állja meg a helyét, ráadásul nem is a filmiparban, hanem a zeneiparban, az most ki fog derülni, ugyanis augusztus 7-én egy különleges zenei utazás veszi kezdetét, aminek Morgan Freeman a narrátora és a kurátora egyaránt, ez a kettő szerep van benne. Az Oscar-díjas színész úgy gondolja, hogy ideje elővenni a klasszikus bluest és összeötvözni a nagyszabású szimfonikus hangszerekkel. 12 dalból fog állni az album, egészen a korai klasszikusoktól a modern hangzásig ível majd el. Ez nem csupán egy zenei kísérlet, hanem egy tisztelgés a blues amerikai déli gyökerei előtt, és az emberi kitartás és a felejthetetlen kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, mondta el Morgan Freeman. Kíváncsian várom, hogy ez a projekt hogy fog neki alakulni, hogyha olyan zseniális lesz, amit egyébként a Vásznon megszokhattunk a zseniális színésztől, akkor szerintem nincs okunk aggódni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Tupac és a Changes, na meg Kylie Minogue, ugyanis az övé a folytatás. Ez az On a Night Like This most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Olá Helena énekelt a Halott Pénz oldalán. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt a Szétszeretlek a mai napon. Június 27-e van. Szombat, a névnaposok a Lászlók, a születésnaposok között pedig egykori spanyol válogatott labdarúgót Raúlt köszönthetem, és egykori Forma 1-es autóversenyzőt Nico Rosberget. Isten értesse az ünnepelteket. És ha már a Forma 1 Nico Rosberg kapcsán szóba jött, akkor a mai napon a sportrovatban majd 9 óra után hamarosan erről fogunk egy kicsit beszélni. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet után például majd itt lesz velem Fergie és a Big Girls Don't Cry.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között, kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze. Megalkották az új lakásrendeletet. Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között, a közlekedésért rajongó helyi lokálpatrióták a közlekedési és beruházási miniszterhez eljuttatott kérelmükben azt szeretnék, ha minden munkanapon indulna busz Komló és Budapest között. Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök közvetítésével Vitézi Dávid miniszterhez eljuttatott levélben a komlói autóbuszos tömegközlekedés elnevezésű szervezet tagjai azt kérik, minden munkanap közlekedjen tehát busz Komló és Budapest között. Hétfőtől péntekig hajnali 5 óra 34 perckor indulna az egykori Baranyai Bányászvárosból a busz, és fővárosba 9 óra 10 perckor érkezne meg. A levélírók egyelőre a szakminiszter válaszát várják. Megalkották az új lakásrendeletet, Pécset hosszú időn keresztül nem mert hozzányúlni egyetlen városvezetés sem az önkormányzati bérlakások szabályozásához. Így ideje volt a rendeletet a valósághoz és a pécsiek igényeihez igazítani, mondta Péter Fiatilla polgármester, aki szerint ez lehetőséget teremt arra, hogy a lakásvagyont tudatosabban kezeljék a jövőben. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dóm kőtára lesz majd. Kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze Szigetváron a Dencsházai út és a József Attila utca találkozásánál lévő körforgalomnál pénteken. A műszaki mentést a helyi hivatásos tűzoltók végezték el. A helyszíni beszámolók szerint a balesethez mentőt is kellett hívni. Az érintett útszakaszon csak félpályán haladt a forgalom egy pár órán át.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, mától már harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, napos lesz az idő, kevés gomoly felhővel csapadék sem várható, ráadásul a szél sem enyhíti majd a hőérzetünket. A legmelegebb órákban 34-39 fok lesz idehaza, Baranyában 36-38 fokot mutatnak majd a hőmérők, délután jelentős lehűlés, este sem várható 27 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Fergie ébresztett minket, ez volt a Big Girls Don't Cry. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kánikulatomból odakint 37 fokos csúcshőmérséklettel, úgyhogy fontos a hidratálás, az árnyékban állás, ne kapjunk napszúrást, és figyeljünk oda egymásra is. Budapesten 36-ot mutatnak majd a hőmérők, Zalaegerszegen 34 lesz, Baján 37, Székesfehérvár 35, és végül Egerben pedig 34 lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítást most a Sound Lovers folytatja, ez a Runaway most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig sport, mint minden 9 óra után, amikor én vagyok a mikrofonnál, ez van, és a mai sportrovatban a Mercedes dominanciájáról fogunk beszélni a Forma 1-be, ugyanis most a szabad edzéseken így alakult az osztrák nagydíj kapcsán, és mai lap lesz az időmérő, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A francia DJ superstar David Guetta már biztos, hogy itt lesz velem. A Just a Little More Love-val érkezik ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét kidekorálták a graffiti követ Orfű közelében, visszakapta az ellopott szivattyúját a gazda, nem nő a tisztelet díj Pécsett. A Baranya megyei székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályokban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat. 2027. július 1-ig így döntött legutóbbi ülésén a Pécsi Helyi Hatóság közgyűlése. A tiszteletdíj tehát marad az, ami volt. Az elmúlt 15 évben számtalan graffiti került fel az Orfűi közelben lévő főút mellett álló sziklára, ahol eddig leginkább születésnapi köszöntések vagy egyszerű üzenetek voltak láthatók. A hét elején valaki viszont a Fishingon Orfű Fesztivál miatt pingált fel egy minőségi brajzot, amelyre spanyolul írta fel, hogy Pescaen Orfű. Erre aztán rákerült egy gyengébb alkotás, az Orfű or Die felirat. Az interneten csak tundikőként szereplő szikláról nem sok információt talált a Pécs Aktuál. Azt tudjuk, hogy az első graffiti 2012-ben jelentek meg a kövön. A héten két rajz a Fishingon Orfűhöz kapcsolódott, a fesztivál teltházzal ma zárul le. Fellép ma a Karszonkóma, Bújdosók vártat és a Csókolom. Tűzsonglőrökkel találkozhatunk majd a Zsolnai Fényfesztiválon. Jön a parázsfészek július 2-ától, csütörtöktől vasárnapig minden nap élvezhetjük a tűzsonglőrök látványos előadásait Pécsett. Visszakapta az ellopott szivattyúját a baranyai gazda. Csányosztró külterületén található dinnyeföldről loptak el a napokban egy öntözéshez használt 70 000 forint értékű

0: Folytatódik a hőség, a kánikula, mától már harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, napos lesz az idő, kevés gomoly felhővel csapadék sem várható, ráadásul a szél sem enyhíti majd a hőérzetünket. A legmelegebb órákban 34-39 fok lesz idehaza, Baranyában 36-38 fokot mutatnak majd a hőmérők, délután jelentős lehűlés, este sem várható 27 fok lesz.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy nagyon pici ideig egy kicsi sport, méghozzá Forma 1 világába látogatunk el ebbe az órában. Jön Antonelli és Russell csatája, ami most az osztrák nagydíjon is folytatódik. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem, és ezek lesznek túlnyomő többségbe. Itt lesz velem például Michael Jackson és a Remember Time. Na meg Nina Sky, a Move Your Body-val indulunk is.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, irány a Forma 1 világa, az osztrák nagy díjt rendezik meg ezen a hétvégén, és a szabad edzéseken bizony-bizony túl vagyunk, ahol a Mercedesek domináltak, méghozzá Kimi Antonelli van újra nyerekben, ugyanis ő lett az első a szabad edzések összesítésében, és hát azért el kell mondani, hogy nagyon nagy hőség is van, amivel meg kell szenvedni a Spielbergi pályán, és hát a magaslati körülmények se könnyítik meg a csapatoknak a helyzetét. Egyébként úgy lett a top 5, hogy Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen és Hamilton, ez az első ötös, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a mai időmérő edzésen, ami 16 órakor veszi majd kezdetét. Ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Honey Beats, hamarosan a Bódottával, most meg Enigma sikerével megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hát, ki jár a hőségből nekünk, úgyhogy megpróbálok egy kicsit frissíteni magunkon. Méghozzá a legjobb zenékkel fogom ezt a továbbiakban is tenni. Itt lesz például velem a Spiller és Sophie Alix Backstore közöse, a Groove Jet, a folytatás viszont Kanye West-é, ez a Stronger, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig megkezdjük a Best hétvégét, hogy a legjobb zenékkel nem kell megijedni, egészen délig én fogom őket hozni. Itt lesz például velem a Daft Punk és az All Around the World.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, felújítják a Lánc utcai rendelő tetejét, újra festik Pécsett az útbútkorlati jeleket. A pécsi közgyűlés további közel 39 millió forintos pótfedezetet biztosít a Lánc utcai rendelőintézet legsürgősebb tetőfelújítási munkálatainak elvégzésére. Megkezdődhet az intézmény északi szárnyának felújítása, ahol a beázások már a mindennapi betegellátást veszélyeztetik. Az épület egyébként 1983-ban épült. Ófalu község önkormányzata közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs egy csőtörés az ingatlanján. Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 1-től 2 óránként ismét járnak a vonatok a pécsi Intercity járatokhoz kapcsolódó menetrenddel. A közösségi közlekedést szívükön viselő helyi lokálpatrióták ugyanakkor nem annyira örülnek ennek a fejleménynek. A helyiek szerint a döntés örömteli lenne, ha nem jelentene visszalépést a szolgáltatás színvonalában, ugyanis a korábban megszüntetett vasúti vonal helyett közlekedő 2 korszerű klímás autóbusz helyett újra BZ motorvonatok közlekednek majd. Jelen formájában elhamaszkodottnak ítélik ezért a személyszállítás visszaállítását, írták közösségi oldalokon, megfelelő járművel más lenne a helyzet. Ebben az időszakban a Biokom a város több pontján végez aszfaltozási munkákat Pécsett, kézi és gépi erővel egyaránt, ez derült ki a társaság sajtóközleményéből. A közlekedés biztonság növelése érdekében emellett újra festik a lekopott, nehezen látható útburkolati jeleket is a város különböző szakaszain. A cél, hogy ezeket jól láthassuk.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 6-os úton Hérnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, mától már 3. fokú hőségriasztás lépett életbe. Napos lesz az idő, kevés gomoly felhővel csapadék sem várható. Ráadásul a szél sem enyhíti majd a hőérzetünket. A legmelegebb órákban 34-39 fok lesz idehaza. Baranyában 36-38 fokot mutatnak majd a hőmérők. Délután jelentős lehűlés, este sem várható, 27 fok lesz.

szabadultál, veled tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzol, csak az első fel.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 27-e van szombat, a névnaposok, a Lászlók, a születésnaposok között pedig egy egykori labdarúgót, spanyol válogatott labdarúgót köszönhetek, Raúlt, és egy egykori Forma 1-es autóversenyzőt, Nico Rosberget, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a magyarországi lengyelek napja és a cukorbetegek világnapja is. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a hatalmas nagy hőségben. Hidratáljunk és vonuljunk az árnyékba. Ne legyünk sokat a napon, mert meg fog minket ütni a hő, az biztos. A legjobb zenék pedig egy kicsit felfrissítik a hangulatot, oké? Okay? Itt lesz például velem Desiree a Life-val hamarosan, most viszont a Daft Punk párosával megyünk tovább. Ez az All Around the World, most itt a Best-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM a legjobb zenék, remélem mindenki újraélte egy kicsit a gyerekkorát. A 90-es évek végére repültünk vissza a Spice Girls csapatának köszönhetően. Szerintem rengeteg csajnál volt kint a falon poszteren ez a lánycsapat nem véletlenül. Ez pedig a Show You Will Be There volt tőlük, és folytatjuk hamarosan a nosztalgia hangulatot méghozzá Britney segítségével. Ő a Toxickal érkezik majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig az utolsó közös óránk jön, amiben természetesen visszautazunk a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a múltba. Itt lesz például velem a D-Light és a Groove is in your heart.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség. Kevesebb gyermek született májusban. Repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztjuk nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csak nem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000

0: igazi hős, benned is benne, is benne. Hey, Dennis MC.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a BSV és a boldogtalanság. Hát ebben a melegbe nem is tudnánk mást elképzelni, mint az, hogy egy vízparton éppen szürcsölgetünk valami hideg italt, és egy ilyen zene szól a háttérben. Remélem, hogy valaki most ezt teszi, mert a Crystal Watersnek köszönhetően egy igazi frissítő következik. Ez a 100% Pure Love!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kenny Dope és a The Bucketheads közöse, a The Bum. Szép napot kívánok mindenkinek, ez aztán egy igazi nyári sláger volt, így június 27-én szombaton, amikor a névnaposok között a Lászlókat köszönthetem, a születésnaposoknál pedig egy egykori válogatott, spanyol válogatott labdarúgót, Raúlt, és egy Forma 1-es autóversenyzőt, aki régen szelte a kanyarokat, Nico Rosberget, Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként ma van a magyarországi lengyelek napja, és a cukorbetegek világnapja is. Úgyhogy ezzel a lendülettel még egészen az óra végéig jövök, bár most egy rövid szünet következik, aztán például majd Justin Timberlake még énekelni fog 12-ig. A Rock Your Body-t hozom majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Justin Timberlake és a Rock Your Body. Nekem annyi időm maradt, hogy gyorsan elköszönjek, ugyanis érkezik Béné Media, övé az irányítás egészen este 6 óráig, ami a délutánt illeti, úgyhogy folytatódik a Best hétvége a legjobb zenékkel. Este 6 órakor pedig majd mixben szólnak, méghozzá a Night Trip csapatának köszönhetően, és hogyha szombat, akkor szerintem most már mindenki tudja, hogy az R&B kedvence ki a főszerep, és ebben pedig a nagy specialista, állandó szombati rezidensünk Slim Fit lesz majd a segítségére White Boynak a második órában, úgyhogy ezzel várnak mindenkit. Na meg természetesen utánuk érkezik Big Falvi Tamás egészen éjfélig. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a nagy hőben, és természetesen azt is elárulom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb közösen. Utoljára a TNT dalát indítom, ez a Tiltott Perc. Szép délutánt, jó rádiózást kívánok a Best.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hűség, óvatosságot kérnek a fesztiválozóktól és a rendezvények látogatóitól. Vizsgálják a reklámszabályok betartását. Még mindig túlélők után kutatnak Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A hőség miatt óvatosságra int az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt kéri, hogy aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyermekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Ha mégis útnak indulunk, vigyünk magunkkal elegendő vizet, keressünk árnyékot és figyeljünk egymásra. Ha valaki rosszul lesz, mielőbb kérjünk segítséget. A rendkívüli hőség miatt már több Pestvár megyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem, a korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádióknak Heitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 200%-os kifogásolás ellen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földrengés rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek, a vonatokat és a repülőjáratokat is leállították. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is felkapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, június 27-e van, indul már is a Best délután. Én Béni Mendia vagyok, és marad a forróság, a kánikula, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Én pedig ebben a nagy nyári melegben hozom majd a frissítő slágereket. Ebben az órában például jön Mika, Karamell, és Beyoncével indítok is.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Tovább fokozódik a hőség. Most a legmelegebb órákban 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők az ország nagy részén, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Holnap egyébként folytatódik a túlnyomóan derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet, úgyhogy akkor lehet majd egy kicsit szellőztetni, de délutára ismét meleg lesz, 34 és 39 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. Úgyhogy igyunk sok-sok folyadékot ezekben a napokban, és lehetőség szerint árnyékban tartózkodjunk. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ilyenkor nyáron a melegben az utakon, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedj, bármerre is jársz. Az M1-esen egyébként a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek az átterelési pontokban. Mindenki óvatosan vezessen és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. Aztán érdemes figyelni az M3-ason is, Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon autózhatnak. Vásárosnamény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt le is zárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. Ez okozza a lassulást. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is érkeztünk az egy órához, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom majd a Jetlag dalát is.
2: Ezek a tettek, amik a pillanatot örök emlékként teszik.
1: Ez lesz a Karszalagok és a Counting Crows is velünk tart majd Vanessa Cartonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiszámítható életpálya jöhet a rendvédelemben. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Terjed az ebola járvány Kongóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tisztet esküdt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátettem, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese ad néhány tanácsot.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Találták az eltűnt 5 éves kisfiút Sziget-Szent Miklóson. A Pestvár megyei kutatómentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek holttestét éjszaka a buckatóból emelték ki, már nem lehetett rajta segíteni. A fiú tegnap délután tűnt el otthonról. Keresésében rendőrök, kutatómentők, búvárok, drónos egységek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók és civil szervezetek is részt vettek. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A legfrissebb adatok szerint már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozza, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés eközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutánra gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor zivatar frissítheti fel a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pontos a folyadékpótlás, ebben a kánikulában mindenki vigyázzon magára. Kellemes hétvégét, egy óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok. Megyünk tovább a szombati Best délutánban. A Canteen Crows is van ezt a Carton közössével, ami 2002-ben jött ki, és számos filmben és sorozatban is hallhattuk már, ez a Big Yellow Taxi.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A légkondicionáló nyáron szinte nélkülözhetetlen segítség lehet, különösen a hőhullámok idején. Nem csak a komfortérzetet javítja, hanem a túlzott felmelegedés okozta egészségi kockázatokat is csökkentheti. A helytelen használat azonban kellemetlen panaszokat okozhat, és még a villanyszámlát is jelentősen megemelheti. Na de mire figyeljünk oda? Fontos például, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen 6-8 foknál nagyobb különbség, és ne legyen túl alacsonyra állítva a klíma. A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül ránk, a lamellákat úgy kell beállítani, hogy felfelé irányuljon a légáram. A klíma csökkenti a levegő páratartalmát, ezért ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre és a nyálkahártyák hidratálására. A klímaberendezést rendszeresen tisztítani kell, és javasolt alvó üzemmódot használni éjszaka. Idősek és kisgyermekek esetén különös óvatosság szükséges. Néhány egyszerű szabály betartásával tehát elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat, amin még nagyon-nagyon fontos, ne állítsuk túl alacsonyra a hőmérsékletet. Ugye a leggyakoribb hiba, hogy a nagy hőségben sokan 20 fok alá állítják a klímát, bár elsőre kellemesnek tűnhet a hűvös levegő, a túl nagy hőmérséklet különbség megterhelheti a szervezetet. Úgyhogy ezekre figyeljünk oda, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best

0: Best FM, a legjobb zenék, az utollévőknek hoztam néhány közlekedési infót. Az M6-oson például Értnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, úgyhogy a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Bátaszék után pedig a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aki pedig a 190-es kilométer felé autózik, Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a következő 194-es kilométernél lévő Boly-Nagy-Nyárád csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni, úgyhogy nagyon kell figyelni a balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb slágereket játszom a folytatásban is, érdemes maradni, hiszen felcsendül majd a Honey Bees dala is. Jön a Pánik, és ATV is velünk tart rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tombol az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma, vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Még mindig sok embert keresnek a földrengés után Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ma már harmadfokú a hőségriasztás, itt az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma. A legtöbb helyen a hőmérséklet már reggel 9-re elérte a 30 fokot, a csúcsok pedig napokig 38-40 fok körül alakulhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon, igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Ne feledkezzünk meg a naptejről, kalapról, sapkáról, napszemüvegről, illetve a vállattakaró ruházatról sem. Átlagos bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. A hőség idején vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A tűzoltók az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Olvasható a kormány.hu oldalon. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek. Mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földmozgás rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Több épület összeomlott, a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. Folytatódik a forró nyári idő, a napsütést alig zavarják gomoly felhők, esni nem fog, odakint 34-39 fokkal kell megküzdenünk. Az előrejelzések szerint holnap és hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, többfelé 40-41 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedden már érkezhetnek gomoly felhők és zápor, zivatart hozhatnak egy-egy helyre, szerdán többfelé eshet, de még mindig sok lesz a napsütés és 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes hétvégét mindenkinek. 2 óra után is folytatódik a szombati Best délután velem, Béli Meddiával, és most ATB-vel, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerével, ami az egyik legismertebb trance száma lett. A dalban York is közreműködik, aki a vokálos részekhez járult hozzá. Több európai országban is sláger lett. The Fields of Love a Best FM.

fedezte fel a legjobb zenék. Meredith Brooks 1997-es slágerével folytatjuk most, ami világszerte nagy sláger lett, ez pedig nem más, mint a Beach. A női identitás sokoldalúságáról szól, és arról, hogy egy ember egyszerre lehet erős, érzékeny, dühös és szerethető is. Alternatív rock és pop hangzás keveredik benne, ami akkoriban nagyon rádióbaráttá tette. A szám Grammy jelölést is kapott, és a 90-es évek egyik legismertebb női himnusza lett. Ez szól most.

0: Best FM legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ma az utakon a nagy meleg miatt, úgyhogy mindenki figyeljen oda. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek a munkákat, útszükület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületen kell áthajtani. A 8-as főúton pedig Inota közelében a 23-as és a 24-es kilométer között aszfaltoznak, az osztott pályás szakaszon Veszprém felé a külső sávot lezárták. Ez okozza a torlódást, kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék DJ Tonkát hallgattuk. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek. Az óra első dala pedig Tiziano Ferro slágere lesz, a Perdono. Úgyhogy ezzel folytatjuk, de most itt van Artful Dodger és Romira Johnson közösen. Moving Too Fast a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Távozott a közéletből Őri László. Közel 40 fokos hőmérsékletre készülhetünk. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Baranyában a maximum hőmérséklet ma és a következő napokban 36-38 fok lesz. Orosz Beatrix tiszti főorvost hallják.
6: Olyan magas lesz középhőmérséklet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről.
5: Akár naponta indulhat buszjárat Komló és Vasfőváros között a közlekedésért rajongó helyi lokálpatrióták a közlekedési és beruházási miniszterhez eljuttatott kérelmükben azt szeretnék, ha minden munkanapon indulna busz Komló és Budapest között. Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök közvetítésével Vitézi Dávid miniszterhez eljuttatott levélben a komlói autóbuszos tömegközlekedés elnevezésű szervezet tagjai azt kérik, minden munkanap közlekedjen tehát busz Komló és Budapest között. Hétfőtől péntekig hajnali 5 óra 34 perckor indulna az egykori Baranyai Bányászvárosból a busz, és fővárosba 9 óra 10 perckor érkezne meg. A levélírók egyelőre a szakminiszter válaszát várják. Már hivatalos, távozott a közéletből Őri László, lemondott a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról is. Őri László a Fidesz-KDNP színeiben. Az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén. A távol maradó Őri László a nyilatkozatban nem indokolta meg a döntést. folytatódik a munka a Nemzeti Kaszinó területén. A Zsolnai Fényfesztivál megrendezése után toronydarút telepítenek a felújítás alatt álló Színházi tér Nemzeti Kaszinó területére. A város egyik legfontosabb eseménye a Zsolnai Fényfesztivál július 2. és 5. között zajlik majd. Éppen ezért úgy döntött a kivitelező, hogy a kaszinó épületét a fesztivál után újítják tovább. Kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze Szigetváron a Dencsházai út és a József Attila utca találkozásánál lévő körforgalomnál pénteken. A műszaki mentést a helyi hivatásos tűzoltók végezték el. A helyszíni beszámolók szerint a balesethez mentőt is kellett hívni. Az érintett útszakaszon csak fél pályán haladt a forgalom egy pár órán át.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Nem várható lehűlés jelentős az esti órákban, 27-29 fok lesz Baranyában, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő várható idehaza. Reggel 18-21 fokra ébredünk, délután 37 fok lesz nálunk. Hétfőn Baranyában 38-39 fokot mutatnak majd a hőmérők, és a keddi nap is ilyen lesz még.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hagyni köszönöm szépen a friss híreket, információkat. További kellemes hétvégét kívánok a mikrofonnál este 6-ig. H. Horváth László. Rövidesen kezdünk, jön a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal, úgyhogy énekel majd többek között Zséda. Előtte itt van Tiziano Ferro slágere.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes hétvégét az a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. A Bikali élmény birtokon a két bemutatóval is készül a Nemzeti Lovasz Színház, részint látható lesz a Rómeus Júlia, illetve az Unikorn is legendája. A darabokról Pintér Tibor igazgatóval beszélgetek.
1: Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden rádióhallgatót és téged is.
0: Egy kicsit nosztalgiázzunk. Mikor jött létre a Nemzeti Lovasz Színház?
1: Éppen egy kocsi úton vagyok, és mindjárt megfogtál egy kemény kérdéssel. Egyébként tudom, hiszen tulajdonképpen több mint 10 éve áldoztam az életemet annak, hogy felépítsem magát a Lovasz Színházi formát, de különben színház csinálással több mint 20 éve foglalkozom. Ez egy sikeri dolog volt édesapámtól. Hoztam ezt az örökséget, aki Veszprémben egy Máci Mihály irodalmi színpadot vezetett, fiatalokat edukált a versre, és anyukám népművelő volt, tehát tőlük hoztam ezt a féle indítatást, hogy össze tudok fogni fiatalokat. A Lovasz Színház 10 évre, több mint 10 évre datálódik.
0: A lovak iránti szeretet az honnan származik?
1: Az viszont már nagyon gyermekkorom óta. Én veszprémi fiú vagyok, és Balaton-Almádi hegyoldalba tanultam meg lovagolni. 8 éves koromban kérezkedtem fel először a lóra, vagy 7, és hát utána a tanulmányaim is úgy folytatódtak, hogy Pápán mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem, ahol volt egy lovasklub, ahol díjugrató versenyző lehettem, majd utána vettek fel a színművészeti egyetemre, de az egész életem gyerekkorom óta a lovak körül forog.
0: A Bikali együttműködés az hogyan indult és mikor?
1: Ez egy nagyon érdekes sztori, ugye az ember mindig bevonza azokat az embereket az életébe, akik fontosak lehetnek. Ültünk egy cirkuszi bemutatón egy úrral egymás mellett, bemutatkoztunk egymásnak, ő megismert engem, azt mondta, hogy Kollár László, a Bikali élménybirtok megálmodója és tulajdonosa, és hát menjek le, és beszéljünk arról, hogy lehetne ott lovasszínházat csinálni. Le is mentem, és azon nyomban megállapodtunk, kötöttünk egy éves szerződést, ahol a nyár folyamán már akkor azt hiszem 6 vagy 8 előadást játszottunk. Az első előadás, ha jól emlékszem, a Mátyás királyról szóló rockoperánk volt. Ez egyébként, ez is 10 évvel ezelőtt volt, sőt több mint 10 éve, mert tavaly ünnepeltük a 10 éves évfordulónkat Bikalon, úgyhogy most már átbillentünk ezen a hűvös 10 éven is. És aztán utána minden nyáron játszottunk teltházakkal, ez így van töretlenül a mai napig, hiszen idén nyáron is megyünk ezzel a két fantasztikus musicallel, amit az előbb is említettél. Kedves rádióhallgatóknak ez pedig nem más, mint a Rómeus Júlia című gigantikus musicalnek egy úgynevezett koncertváltozata, amiben a legfőbb dalok, a sztori ugyanúgy elhangzik, illetve, hogy a sztori ugyanúgy működik, illetve az Unikorn is legendája című nagy musicalünk, ami az idei év legnagyobb durvanása volt.
0: Utóbbiról mesél nekünk, kérlek.
1: Hát ugye a Nemzeti Lovasz Színházról azt kell azért tudni, gyorsan formát mondom, aki még esetleg nem látott minket, hogy több mint 20 lóval, 60 szereplővel járjuk az országot és a világot. Egyébként Abu Dhabiba is kaptunk meghívást ősztől egy nagyszabású rendezvénysorozatra, ahova lovakat majd kirepültetjük, de zárójel bezárva.
0: Innen folytatjuk hamarosan.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Vajon van-e még csillag az égen, az égben mi ránk tekint?

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Pintér Tibor Tenyával, a Nemzeti Lovasz Színház igazgatójával. Témánk, hogy a Bikoli élménybirtokon két bemutatóra is készülnek, látható lesz a Rómeó és Júlia, illetve az Unikornis legendája is.
1: Lényeg az, hogy ugye itt egy óriási látvány fogadja a nézőket elsősorban, de nagyon figyelek arra, hogy a színház legyen a javából, tehát mi dramaturgiai következetességgel végigjátszva a sztorit, musical, kiváló musical énekesek, akiket én képeztem ki fiatal tehetségekből, sportolói szinten lovagolva, tulajdonképpen egy ilyen, tényleg egy ilyen Cirque du Soleil látványra számíthat a néző, miközben élőben elénekeljük ezeket a fantasztikus musical dalokat, duetteket, üldözési jelenetekkel, szabadidomításokkal, mindent, amit a lovas szakák megkövetel ma egy ilyen látvány színháztól, mint tőlünk. Az Unikornis legenda egyébként egy nagyon izgalmas sztori. Én írtam a musicalt az AI segítségével egyébként, úgyhogy nagyon jól sikerült, modern nyelvezetten, modern zenei világa van. Egy kicsit futurisztikus a történet, jövőbe látó, hiszen 300 évvel később vagyunk már a történelemben, 300 évben előbb játszódik a sztori, amikor a Földről elköltöztek az emberek, de az unikornisok még mindig itt maradtak, és hát ebből szövevényes sztorik mondtakoznak kézzel a Földön, maradtak még emberek is, emberek szűk csoportja, akik vigyázzák az unikornisok szarvába lévő gyógyelixírt. Úgyhogy aztán persze a gonosz lejön a másik bolygóról, el akarja fogni az unikornisokat, és innentől kezdődik a valódi konfliktus, tényleg őrült látvánnyal, több mint 20 lóval, és valóban 60 szereplővel. Várjuk szeretettel a környékbelieket, és természetesen az odaérkező turistákat is. Még a Rómeó és Júliáról is azért egy mondatot hadd mondjak, szóval, hogy a Rómeó és Júliát is játszunk Bikalon, ez két előadás keretén belül, négyet pedig az unikornisból. A Rómeó és Júlia pedig magáért beszélni, hiszen felcsendülnek ezek a világhírű dallamok, mint a Lehetsz király, és hát maga a dráma magáért beszélni, azt gondolom, hogy a világ legismertebb drámájáról beszélünk jelenleg, amikor a Rómeó és Júliát említjük tele humorral, fűszerrel, és hát ugye szokott az a vád érni minket, hogy miért, mit keres a ló egy Rómeó és Júliában. Én meg akkor vissza szoktam kérdezni, hogy szerintetek Rómeó, Benvolio, vagy Mercutio, vagy akár a szüleik, a Capulettek és a Montaguk mivel közlekedtek, mivel harcoltak és mivel dolgoztak abban az időben, csak is kizárólag a lóval. Ha ezek a fiatalok éltek volna, és nem csak Shakespeare fantáziájában, ugye Mantovában és egyéb helyeken, ahol játszódik a Rómeó és Júlia, ugye Olaszország közepén tulajdonképpen, miért is ne közlekedhettek volna, harcolhattak volna lóval. Szóval én azt gondolom, hogy ez releváns. És hogy mire készülünk, mindig készülünk valamire, a jövő év nagy durranása, vagy nagy musical újdonságai, és nem sokára bejelentjük a jövő évadunkat is. Ez két vadonatúj musicalünk, az egyik a Mulan című musical, ugye ez a kínai népmeséből származtatható, egyébként a Disney is feldolgozta, ahol egyébként van magyar vonatkozása is a Mulánnak, hiszen Attila a magyar hunnal küzd meg Mulán, és nyilván én majd valahogy úgy írom meg ezt a musicalt, ami családi musical lesz természetesen, itt egy kicsit az Attila figuráját jobban kiemelem, legyen egy magyar vonatkozása. Utána ez egy decemberi bemutató, tavasszal pedig jövő ilyenkor, illetve ilyenkorra már bemutatódik a Három testőr című musicalt fogjuk, ami saját három testőr, ez nem az a három testőr, amit jelenleg a szegedi Domtéren játszanak, ez annál teljesen más lesz, hiszen mi saját magunkra iratjuk a darabokat, kitalálva, hogy lovakkal hogy lehet ezt megfűszerezni, áthangszerelni, úgyhogy várunk majd mindenkit szeretettel, de különösen most Bikalra, ami szintén családi musical, mindegyikre eljöhetnek gyerekek, apukák, anyukák és természetesen a nagyszülők is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én köszönöm, és addig is nagyon kellemes nyarat mindenkinek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Még mindig hatalmas a kánikula, figyeljünk oda a folyadékbevitelre, nyugodtan mehet belőle 4-5 liter naponta, ez lehet szénsavmentes ásványvíz, vagy éppen csapvíz. A folytatásban itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor, aztán jön Seggi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Megalkották az új lakásrendeletet Pécsett. Visszakapta az ellopott szivattyúját a gazda. Folytatódik a hőség a kánikula extrém erős UV-sugárzással. Az elmúlt 15 évben számtalan graffiti került fel az Orfűi közelben lévő főút mellett álló sziklára, ahol eddig leginkább születésnapi köszöntések vagy egyszerű üzenetek voltak láthatók. A hét elején valaki viszont a Fishing on Orfű fesztivál miatt pingált fel egy minőségi rajzot, amelyre spanyolul írta fel, hogy Pescaen Orfű. Erre aztán rákerült egy gyengébb alkotás, az Orfű or Die felirat. Az interneten csak tundikőként szereplő szikláról nem sok információt talált a Pécs Aktuál. Azt tudjuk, hogy az első graffiti 2012-ben jelentek meg a kövön. A héten két rajz a Fishing on Orfűhöz kapcsolódott a fesztivál teltházzal. Ma zárul le, fellép ma a Karszonkóma, Bujdosók vártat és a Csókolom. Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 1-től 2 óránként ismét járnak a vonatok a Pécsi Intercity járatokhoz kapcsolódó menetrenddel. A közösségi közlekedést szívükön viselő helyi lokálpatrióták ugyanakkor nem annyira örülnek ennek a fejleménynek. A helyiek szerint a döntés örömteli lenne, ha nem jelentene visszalépést a szolgáltatás színvonalában, ugyanis a korábban megszüntetett vasúti vonal helyett közlekedő két korszerű klímás autóbusz helyett újra BZ motorvonatok közlekednek majd. Jelen formájában elhamaszkodottnak ítélik ezért a személyszállítás visszaállítását, írták közösségi oldalokon. Megfelelő járművel más lenne a helyzet. Megalkották az új lakásrendeletet Pécsett, hosszú időn keresztül nem mert hozzányúlni egyetlen városvezetés sem az önkormányzati bérlakások szabályozásához. Így ideje volt a rendeletet a valósághoz és a pécsiek igényeihez igazítani, mondta Péter Fi Attila polgármester, aki szerint ez lehetőséget teremt arra, hogy a lakásvagyont tudatosabban kezeljék a jövőben. Visszakapta az ellopott szivattyúját a baranyai gazda. Csányoszró külterületén található dinnyeföldről loptak el a napokban egy öntözéshez használt 70 000 forint értékű szivattyút. A sejjei rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A 28 éves helyi férfit elfogták, előállították, kihallgatták és visszaadták a szivattyút a tulajnak. A Baranya megyei székhely pénzügyi helyzete miatt nem hajtják végre az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának jogszabályokban meghatározott júliustól hatályos emelését. Továbbá jelenlegi szinten be is fagyasztják a járandóságokat. 2027. július 1-ig így döntött legutóbbi ülésén a Pécsi Helyhatóság közgyűlése. A tiszteletdíj tehát marad az, ami volt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Nem várható lehűlés jelentős az esti órákban, 27-29 fok lesz Baranyában, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő várható idehaza. Reggel 18-21 fokra ébredünk, délután 37 fok lesz nálunk. Hétfőn Baranyában 38-39 fokot mutatnak majd a hőmérők, és a keddi nap is ilyen lesz még.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol már is folytatódik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és nagyon-nagyon jó zenékkel. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Készítem Mark Morrison 90-es klasszikusát, előtte Seggy érkezik, ez már az Angel.
0: 101.7 Best FM.

0: Kenyered a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: További kellemes hétvégét kívánok, ez a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Testületi ülés volt a héten Komlón, erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
2: Szokásos ilyenkor visszatérő napirendi pontként tárgyaltuk a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóság 2025 évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyből az kiderült, hogy szinte az év minden napját figyelembe véve, szinte naponta jut valamilyen tevékenység a tűzoltó parancsnokság részére, és hogy ezek a tevékenységek teljesen átrendeződtek a korábbi évekhez viszonyítva, hisz nem a tűzoltáshoz kapcsolódóak változtak, hanem sokkal több káresemény kapcsolódik a közúti közlekedéshez, a szélsőséges időjáráshoz. Én itt az éteren keresztül is szeretném megköszönni azt a munkát, amit a katasztrófa védelemnél végeznek minden nehézség mellett, és megköszönöm a 25 évi munkát is. Azt kívánom, hogy a 26-ban kevesebb vonulásuk legyen, ez pedig nagyon jó egészséget és jó szerencsét kívánok.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécs Café Light-ban.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, hiszen a héten testületi ülés volt Komlón.
2: Napirendek között rengeteg beszámoló szerepelt az önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságaink. Ezek közül kiemelkedik a Kütőerőmű ZRT vagy a Komlói Városgazdálkodási Non-Profit ZRT, de ha kisebbségi tulajdonnal rendelkezik, akkor a Komlói Habilitas Non-Profit Közhasznú Kft. Vagy a Komlói Temetkezési Kft. De ugyanígy szerepelt a napirenden a Komlói Tisztagyártó Start Szociális Szövetkezetnek, vagy alapítványunknak, Sport Kft.-nek, illetve a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnak is az elmúlt évről szóló beszámolója. Összességében elmondhatom azt, hogy a beszámolók közül a jobb vitát és az egyedi szavazást a Komlói Temetkezési Kft. 2025 évi tevékenységéről szóló beszámoló váltotta ki, ahol a 6 határozati javaslat egyenkénti szavazását követően többségi döntés született. Az egyik legfontosabb döntés, én úgy gondolom, az, hogy a most már 15 éve ugyanazon szolgáltatóval működő temetkezési tevékenység helyszínen történő színvonal figyelembevételével az elszámolási és inkább adminisztrációs kérdésekben is hasonló színvonalra kerüljön. Ennek a részleteinek, a belső szabályzatainak alakítására és konszenzusra jutására adtunk egy november 30-ai határidőt.
1: Innen folytatjuk holnap a Pécske Félájtban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Night-ot követően már is kiderül, hogy mi minden történt Pécset, jönnek a részletek délután 5 órakor a hírekben Szendi Hajnitól. Én pedig szállítom a dalokat, felünk leszek a hősök és a játszunk, előtte majd a Destiny Child énekel Survivor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, távozott a közéletből Őri László. Közel 40 fokos hőmérsékletre készülhetünk. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Baranyában a maximum hőmérséklet ma is a következő napokban 36-38 fok lesz. Orosz Beatrix tiszti főorvost hallják.
3: Olyan magas lesz középhőmérséklet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullama lehet, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről.
2: Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között a közlekedésért rajongó helyi lokálpatrióták a közlekedési és beruházási miniszterhez eljuttatott kérelmükben azt szeretnék, ha minden munkanapon indulna busz Komló és Budapest között. Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök közvetítésével Vitézi Dávid miniszterhez eljuttatott levélben a komlói autóbuszos tömegközlekedés elnevezésű szervezet tagjai azt kérik, minden munkanap közlekedjen tehát busz Komló és Budapest között. Hétfőtől péntekig hajnali 5 óra 34 perckor indulna az egykori Baranyai Bányászvárosból a busz, és fővárosba 9 óra 10 perckor érkezne meg. A levélírók egyelőre a szakminiszter válaszát várják. Már hivatalos, távozott a közéletből Őri László, lemondott a Baranyavár megyei önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról is. Őri László a Fidesz-KDNP színeiben. Az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén. A távol maradó Őri László a nyilatkozatban nem indokolta meg a döntést. A pécsi közgyűlés további közel 39 millió forintos pótfedezetet biztosít a Lánc utcai rendelőintézet legsürgősebb tetőfelújítási munkálatainak elvégzésére. Megkezdődhet az intézmény északi szárnyának felújítása, ahol a beázások már a mindennapi betegellátást veszélyeztetik. Az épület egyébként 1983-ban épült. Ebben az időszakban a Biokom a város több pontján végez aszfaltozási munkákat Pécsett, kézi és gépi erővel egyaránt, ez derült ki a társaság sajtóközleményéből. A közlekedés biztonság növelése érdekében emellett újra festik a lekopott, nehezen látható útburkolati jeleket is a város különböző szakaszain. A cél, hogy ezeket jól láthassuk.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Nem várható lehűlés jelentős az esti órákban, 27-29 fok lesz Baranyában, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő várható idehaza. Reggel 18-21 fokra ébredünk, délután 37 fok lesz nálunk. Hétfőn Baranyában 38-39 fokot mutatnak majd a hőmérők, és a keddi nap is ilyen lesz még.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: További kellemes hétvégét és nagyon jó rádiózást kívánok. Jön már is több mint 20 perc zene, abszolút megállás megszakítás mentesen, gondosan és alaposan válogatva a 90-es évektől egészen napjainkig. Hozom majd Alice DJ klasszikusát, előtte játszik a Destiny's Child Survivor.
0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Még mindig hatalmas a hőség, úgyhogy figyeljünk oda a folyadékbevitelre, főként a csapvizet, vagy éppen a szénsavmentes ásványvizet tudom javasolni. Minden mellé várom a közlekedés legfrissebb híreit, SMS Viber száma 30-as 889 107-es, hogy meddig marad a kánikula, ez hamarosan kiderül, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, addig is énekel Jennifer Lopez, szól a bemutatkozódal If You Had My Love, a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ritkán számíthatunk majd frissítő záporokra, ellenőrzi a sinek hőmérsékletét a kánikulában a MÁV, asztalos műhely éget le Sziget-Szent Miklóson. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezik rá a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre, szerencsére senki nem volt bent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel. Mr. Ball, Mr. Ball, Mr. Ball, Double O, Double O, James Beats, Mr. Ball, Mr. Ball.

Facebook Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokukat bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 0625 55 155.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Egyenesen, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
2: Június 26-án a Zsolnai Táncháza keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Óvatosságot kérnek a hőségben a fesztiválozóktól. Rövidített ügyfélfogadás lesz a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatokon. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Hétvégére egyébként mintegy 15 olyan rendezvényt terveztek, ahol több mint 5000 résztvevőre számítanak. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, illetve fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. a reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
3: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hát és aztán a Gabriel Iglesiasról meg aztán jól nem is mondtál semmit végül.
6: Hát mert szavam elállt.
5: De hogy hallom, neki is szegénynek.
6: Igen,
5: picit
6: igen,
5: beájult.
6: Mert nem beájult, csak rosszul lett, hogy ő kettes típusú diabéteses, és rosszul lett, azt mondta, hogy túl sok volt a gulyás.
5: Az elő szokott fordulni, de jó volt?
6: Jó volt, óriási volt, hihetetlen volt, imádtam.
5: Turné? Most egyébként?
6: Igen, európai turné részeként, az 1976 című, ugye.
5: Akkor
6: most, igen, most 50 éve.
5: Azt a becser 700-et.
6: Így.
5: Mondja, Slimfit hány éves, azt most ne firtassuk. Gabriel Iglesias egyébként egy nagyon jó stand-upos. A Slimfit meg egy borzasztó jó DJ, aki hip-hopot és R&B-t fog játszani a következő órában itt a Besten a Night Shift.
6: Borzasztóban. Sziasztok!
0: A legjobb zenék

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Hát a Press Michelle-nek szerintem most a következő 14 évre ez a célkitűzés, nem? Staying alive.
2: Olyan gonosz vagy, mindig olyan negatív vagy velük.
1: Abszolút nem, sőt, hát és hogyha valaki pozitívan áll ez az egész történet, az ő már elkezdte a büntetését, nem is tudom, május elején kellett bevonulnia, de hogy az ügyvédek azok még mindig mennek és nyomják, és hogy hát ők felleveznek és a többi, reménykednek itt még elnöki kegyelemben, de hát a remény hal meg utoljára.
2: Trump és egy színes bőrű amerikai.
1: Hát figyelj, hát Kanyéval is óriási spamba van.
2: Addig, amíg haszna van belőle.
1: Hát jó, ez már legyen az ő problémájuk.

0: fit.
1: Ameri take control. Na, picit messziről fogok indulni, de aztán végül aztán kiukadunk, ahova szeretnénk. Pussycat Dolls.
2: Igen.
1: Ugye öten voltak, most összeálltak hárman, úgyhogy benne van a Nicole Scherzinger ebbe a hármasba. Mert mindig azt mondták, hogy a Nicole Scherzinger, ez a Pussycat Dolls Victoria Beckham-je. Tehát ajátok, ő volt mindig a kerékkötője annak, hogy összeálljon a csapat. Mert ugye a Spice Girls-nél is ugye a Victoria Beckham az, aki miatt nem tud összeállni. Na minden, és valahogy úgy alakult, hogy akkor ebből az ötből hárman vannak, abban benne maradt a Nicole Scherzinger. Világkörüli turné, igen, az annyira nem vették a jegyeket Észak-Amerikába, hogy a komplet észak-amerikai turnét lefújták.
2: Ne csináld!
1: Viszont Európában jönnek szeptembertől. És ami még érdekes, és hát a Hanyával is beszéltem kedden, és majd mondom mindjárt, hogy miért az Amerinél jutott az eszembe, hogy viszont az előzenekart, aki Amerikában lett volna, hozzák magával.
2: Magukkal.
1: Vagy magukkal, bocsánat, igen. Uh-huh. Lil Kim. Na és én ezt vetettem fel a Hangyának, hogyha van egy ilyen ízig-vérig amerikai zenekar, produktum, stb. Meg egy ilyen ízig-vérig amerikai rapper, mint a Lil Kim, ami igen. Amerikában nem megy annyira, hogy nem vesznek rá egyet, hogy akkor az Európába menni fog?
2: Már csak azért is, mert hogy mikor volt Pussycat Dolls utoljára Európában.
1: Oké, de mondjuk, ha mondjuk csak a Spice Girls mellé teszed mondjuk őket ismertségben, hírességben, slágerek számában, kötődésben, hogy tehát mondjuk egy brit csaj csapathoz talán jobban tudnál itt Európába kötődni.
2: Igen.
1: És Hangyával ugyanezt beszéltük, hogy ez, és ő is azt mondta, hogy merhogy szerinte igen, hogy Amerika meg hogy ez el fogja vinni. És a Lil Kimmel kapcsolatban is ez volt a kérdés, hogy a Lil Kim ment itt akkor át Európában, hogy ő egy húzónév legyen? Mert én azt mondtam, hogy...
2: Azt mondom, hogy a szcénában igen.
1: Oké, a szcéna meg fog tudni tölteni stadionokat? Mert hogy ők ilyen tizenezres arénákba mennek.
2: Figyelj!
1: És bocsánat, csak szabad ne felejtsd, hogy a Lil Kimmel kapcsolatban is az volt, mert azt mondta a Hangya, hogy persze meg, hogy ez, és mondom, figyelj, van talán olyan, már a zenitjén szépen fogalmazva túl lévő énekesnő, rapper, aki ugyanúgy beférne a Pussycat Dolls elé, és talán jobban ismerik, vagy jobban elfogadják itt Európába.
2: Jó, akkor onnan megyek most neki, okay, hogy van a Glitch Mob nevezetű formáció, emlékszel, én nagyon szerettem volna őket élőben meghallgatni az akváriumban, és a komplett európai turnét lemondták az angol fellépésük után, mert hogy nem merték az európaiak bevállalni azt a buktát, hogy nem fognak elmenni az emberek.
1: De ez valami előzetes felmérés alapján nem lehetett volna ki matekozni, hogy van-e rájuk kereslet, vagy nincs?
2: Nem tudom. Szerintem mindenki úgy volt vele, hogy jöjjenek, akkor eladjuk a jegyeket, meg tök jó lesz, és szerintem annyira nem fogytak a jegyek, hogy az utolsó pillanatban mindenki behúzta a kéziféket, vagy mit tudom én, behúzták öten a kéziféket, és a maradék háromra már nem jöttek el a srácok. És van ennek egy ilyen hasonló hátsó zöngése?
1: Én is akartam a Hanyát meggyőzni, csak én is kíváncsi voltam, mert szerintem, ha az Amerikában ekkora bukta, én nem hiszem, hogy akkor majd Európában özönleni fognak az emberek 10 ezer számra.
2: De azon is meg vagyok lepülve, hogy Amerikában ez bukta.
1: Figyelj, addig húzták, halasztották, hogy már az amerikaiak is azt mondták, hogy figyelj, pusziket, hagyjál már.
2: Mert még ha egy basztaránkt hoznak magukkal, akkor még talán az ember elgondolkozik rajta, igen.
1: Hát mert azt még el tudom képzelni, hogy hát nem is tudom, Missy Elliott volt most tavaly előtt turnén, és ott hát a basztaránkzott az előzenekar, szóval azt mondjuk, azt a kombót ugye azért el tudom képzelni, hogy az Európa is megindulna rá. De mi ketten mindenféleképpen?
2: Azt

0: Best FM-en.
1: Na és a háromszor megtöltött Stade de France megvan?
2: Még egyszer?
1: David Guetta a 80 ezeres stadiont? Csütörtök, szombat, rakta?
2: Jó, meg a Metallica nálunk a, azért, a, mi az, Puskást?
1: Puskást, kétszer. Épp elég. Jó, de azért na. Szóval azért David Guetta egy 80 ezer stadiont háromszor egymás után rogyra rak.
2: Ha szerencsétlen Avicii élne, még ő is megtenné.
1: Ez így van. Jó, és nem versenyez. Csak hogy milyen jó arc volt a Guetta egyébként, hogy én tele tűzdelte ugye minden napra más-más világsztárt, és ez a szombatra azért a Black Eyed Peas egy ponton így megjelent előtte egy a diszkos pultnál. Szóval azért, és ami külön jó fej volt, hogy nem csak a közös dalokat játszották, tehát hogy játszottak Pampitot is, ha már.
2: De jó.
1: Szóval jó fej volt.
2: És ott volt a Fergie is.
1: Nem, na annyira nem.
2: Ezen nem vagyok meglepődve.
1: Ezt picit sajnálom, legalább annyira sajnálnám, hogyha te jövő szombaton nem lennél itt, de
2: legyen. De itt leszek.
1: Jó van, várunk vissza szeretettel.
2: Jó, és azt még ne felejtsük el, hogy www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/DJSlimFitun, és aki még teheti, az most jöjjön utánam a Petőfi lábához.
1: Jó, eljöttél onnan és mész vissza.
2: Így van, megyek vissza a Petőfi lábához, illetve jövő héten szombaton a Szabadsághíd, ugye? Széchenyi Lánchíd lábánál.
1: Nem tudom, biológiában nagyon rossz volt.
2: Így van. Ahol az oroszlánok vannak.
1: Ja, az. Igen. Akkor az a... Mi az? Hát az... Városliget, állatkert.
2: Majdnem sikerült.
1: Szabikát, köszi. Csá.
2: Köszi, ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiszámíthatóbb életpálya várhat a rendvédelemben dolgozókra. Tovább terjed az Ebola Kongóban. Nem enyhül a forróság a következő napokban sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztabatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Tovább terjed az Ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozta, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés időközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jó van, remélem mindenki kiélvezi a kánikulát így vagy úgy vagy amúgy, és remélem, hogy nagyon sokan itt vannak, hogy elbúcsúzzunk ettől a csodálatos nyári naptól. A Shapeshifters kezd, ez a Back to Basics. Nagyon
3: ez a Night Shift.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Oh, my soul, sisters, let me hear y'all.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki meghallgatja, és remélem, hogy mindenki meghallja azokat a tanácsokat, ami mindenhonnan folyik ilyenkor, amikor kánikula van, az ember elindul jobbra-balra, erre-arra, amarra, és hát általában belefut egy dugóba. Na most, hogyha van nálunk elég víz, az autó tele van tankolva, és megterveztük az útvonalat, akkor olyan nagy probléma nem történhet. Viszont, hogyha ezek az előkészületek nincsenek meg, hát akkor van amúgy hát szó szerint ilyen fejvakarás, hogy most aztán mit csináljunk, úgyhogy mindenki, de tényleg mindenki legyen olyan kedves, bárhova megy, főleg a Balaton felé Budapestről, az M7-es majdnem minden nap bedugul, úgyhogy léci, legyen nálatok víz, legyen a kocsiba elég üzemanyag, és még sorolhatnám. Jó, köszönöm szépen előre is. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az ember azt gondolná, hogyha folyamatosan azt hallja a rádióban, a hírekben, meg a tévében, meg mindenhol, hogy ilyen melegbe nem szabad kisgyermeket, vagy egyszerűen gyermeket, vagy kiskutyát, kisállatot tartani az autóban, akkor, hogyha mondjuk beugrunk a boltba, akár csak pár percre, akkor az az emberekhez így megérkezik. De mégis valahogy ez így elmarad, úgyhogy még egyszer nagyon vigyázzunk egymásra, nagyon vigyázzunk a kisgyerekekre, az idősekre és a házi állatokra. Tehát arra kérnék mindenkit, hogyha van otthon mondjuk kutya, akkor ne délbe vigye lesétálni, amikor mondjuk olyan 60 fokos az aszfalt, hanem hajnalba, meg így már szürkületkor este. A többit pedig valahogy oldja meg, hiszen rommá égeti a kisállatának a lábát. Jó, ez ilyen mondjuk úgy, hogy felhívás, vagy egy egyszerű kis szívességkérés tőlem, Big Fabi Tomitól, a Bikitől. A folytatásban pedig jön nálunk Denzel, ez a Pump It Up.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az előbbi ebben nagyjából elmondtam mindent, ami így a kánikulára vonatkozik, úgyhogy mehetünk vissza a zenékhez. És érkezik most egy olyan kis lemez, ami elképesztő sikert aratott. Az Egyesült Államokban 7 héten át vezette a Billboard Hot 100-as slágerlistát, ezzel az év egyik legmeghatározóbb dala lett, ráadásul az Egyesült Királyságban a 3. helyig jutott. A felvételért pedig Janet Jackson megkapta az 5. Grammy díját is a legjobb dance felvétel kategóriában. Ez kérem szépen az All For You.

akkorává válik egy dal, egy sláger, hogy szó szerint divatot teremt, hiszen anno a crisscrossos srácok fordítva hátulról előre viselték a ruháikat, amit a fiatalok milliói utánoztak a 90-es évek elején. Az meg maga a dal pikantériája, hogy zenetörténelmet írt azzal, hogy 8 hétig vezette a Billboard Hot 100-as listát Amerikában, soha egyetlen rap dal azelőtt nem csinálta ezt meg. Ez crisscross és a Jump!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség ellenőrzi a sínek hőmérsékletét a vasúttársaság. A kánikula nem múlik, holnap is jó meleg lesz. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezik áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodgyászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre, szerencsére senki nem volt bent. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, jól telik az este, és a férfiak, na meg a nők is felkészültek arra, hogy 2 óra múlva indul a VB1 bizonyos meccsen, addig is viszont jönnek a legjobb zenék, most a Gorillaz kezd nálunk, ez a Dare!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal a Spice Girls életéből, ami történelmi pillanatot jelölt, mégpedig azt, hogy ez volt a csapat első olyan dala, amely nem ért el az első helyet az Egyesült Királyságban. Hogy miért? Mert ebben az időben debütált a Run DMC It's Like That című gigantikus remixe is, és hát ez akkor úgy látszik, hogy verhetetlennek tűnt. Attól függetlenül szerintem egy második helyen sem lehettek annyira nagyon nem kibékülve a Spice Girls-ös csajok. Jön tőlük a Stop!

Best FM a legjobb zenék. Micsoda fejtörést okozhatott annó Kylie Minogue-nak azt, hogy a következő slágert, aminek az a címe, hogy In Your Eyes, késleltetni kellett Európában. Pontosabban el kellett csúsztatni a kiadásának az időpontját, mert az előző slágere, a Can't Get You Out of My Head, akkora nagy durranás volt, hogy az emberek egyszerűen nem akarták elengedni, és úgy döntöttek annó a producerek meg a kiadók, hogy késleltetni kell a dalt, mert hogy ne oltsa ki az egyik a másikat. Fú, de tényleg micsoda, de micsoda nehézségek. Ejnye, bejnye. Na, Kylie Minogue, In Your Eyes, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha azt mondom, hogy Planet Funk Chase the Sun, az lehet, hogy van pár ember, akinek nem mond olyan sok mindent. De hogyha azt mondom, hogy az a dal, amit a darts versenyeken, főleg karácsony környékén, 180-oknál, meg eredményhirdetéseknél, meg legvégeken hallhatunk, akkor mindenkinek beugrik, hogy miről van szó. Hát erről, Planet Funk Chase the Sun most indul hol? Hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az eredeti, kísérletezőbb verzió nem hozott annó akkora sikert, amikor megjelent a lemezen. Viszont amikor a német DJ és producer Boris Glugos készített hozzá egy ilyen pörgősebb house remixet, a dal valóságban felrobbantotta a slágerlistákat. Molokorról beszélünk, és ez a Sing It Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál a klímanélküli ügyfélszolgálatokon. A reklámszabályok betartását vizsgálják a fogyasztóvédők. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klímanélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálni kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára. Elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 200%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Súlyos baleset történt a 3-as főúton, két autó frontálisan ütközött délután Bükk-Kábránynál. Két gyerek és két felnőtt a helyszínen meghalt. Egy gyereket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát vagy estét, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az idő egy picit kezd már úgy kellemesebb lenni, lehűlni, viszont nálunk a zenék hát szó szerint felperzselik a vérünket. Jön Sonic és a Sky.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz június 28-án Levente és Irén névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Erinákat, a Gyulákat, a Hektorokat, az Iringókat, a Laurákat, a Laurettákat és a Lioneleket is, úgyhogy Lionel Messi és Harsanyi Levente, nagyon, de nagyon boldog névnapot kívánok így előre is, mindenki más pedig tudja, hogyha hallottátok mondjuk egy családtag vagy egy ismerős nevét, akkor holnap reggel az lenne az első dolog, hogy felköszöntetek őket egy SMS vagy éppen egy telefonhívás erejéig. Na, viszont Desirével megyünk tovább, jön a Gádöbi. Listen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy feldolgozás, amiknek nem nagyon vagyok a híve, viszont ez nagyon jól sikerült. Az alapját a hollywoodi színész komikus Eddie Murphy 1985-ös azonos című funk pop világslágere ihlette, Party All The Time, amelyet eredetileg Rick James írt és producerált, aztán Sharam fogta Eddie Murphy jellegzetes énekét, és egy sötétebb, lüktetőbb, ilyen éjszakai klub környezetbe helyezte, de azért a komikus helyzeteket és a komikus dallamokat megtartotta. Nagyon jól sikerült. Jön Sharam és a Party All The Time!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt az egész csapat írta, ami nem más, mint a No Doubt, és a hangulatát, a hangzását a Return of the Saturn turnéjuk során szerzett élmények inspirálták. Ebből született a Hey Baby, hát elég komoly turné lehetett, mert a dal, hát nagyon komoly sláger volt.

mond, miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem, hogy elindul a szombat utolsó órája, telepakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy egy ideig alvásról szó sem lehet. Az isteni George Michael kezd, ez kérem szépen az Amazing.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása, ami ugyebár pár perc múlva elindul. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, az komoly, 38 lesz napközben, az is nagyon komoly, és még pár plusz adalék, gyengén felhős lesz az égbolt, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy leégetünk, mint hogyha nincs felhő az égen, plusz kánikulát jeleznek mondjuk 38, 37, 39 foknál, szerintem ezt annyira nem kell elmondani, mert érezzük. De ezt vártuk, és ezért jó a nyár, tessék valami vízparton eltengetni az időt, és akkor nincs olyan nagy probléma, csak vigyázni a folyadékbevitellel, na meg persze a napvédőkrémek használatával. És ennyi, nálunk pedig most érkezik a There She Goes.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Kolbi, Káját az elsők között volt, akik a közösségi médiának köszönhetően lettek világhírűek, miután feltöntötte a következő dat, ami nem más, mint a Bubbly a MySpace oldalára. Az organikus hallgatottságnak köszönhetően az akkori legnépszerűbb független előadóvá vált a platformon, ami aztán egyenes utat vezetett a világ egyik legnagyobb kiadójánál egy nagyon szaftos lemezszerződéshez. Na, hát ennyi, így kell csinálni. Jön a Bubbly.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és hát kitartást a holnapi meleghez. Szerintem azért mindenki fel fogja magát valahogy találni. Egy a lényeg, hogy holnap este 8-kor találkozunk. Ja meg, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. És persze mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat

sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

0: Tartu Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?